Ragashta Tatlantif, if magav, chif magav, feleteretten if, korbitan kol magatulan kol una kozatnek is, damost zarum maifator, mozitaratan al, amazikolal chembe magavar, maga magama var. Netene bredekfel, megit sarum uchitaram, farat so egirigel. Nem kerekfel, nem megekel, atsom tovab.